0: T-shirts.
1: Tutaj.
0: Nem sajnos nem, mert ez nem lehet, amikor mindig lehet, hogy azt mondom, hogy mi, de akkor azt mondom, hogy egy jövő, mint egy rapszerfet.